0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: A legjobbak a legjobb helyen.
5: I'm David Guetta.
4: Super DJ Rádió.
6: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
4: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenélünk.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Hungarian Web Radio Station.
7: Super DJ Radio.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: Jack, one of the true pioneers of house music, died while housing it at one of his popular nightclubs.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

mélységben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

through time or space, and all the parts of the old you, the you

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.
1: Station that plays the most music.
2: It's all about the music.
3: What's going on, people? This is

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Oh yeah!

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Dance, with the vibes get loose. I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove. Then we rock the place.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Manger DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Hungarian Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Jövök már.

A mai tematikus műsor úgy szól, hogy az italó és az euró határán. Egy kicsit elveszve, hiszen olyan szépen mosódtak össze ezek a stílusok, hogy szinte nem lehet tudni, hogy melyik hova tartozik. De egy a lényeg, hogy próbálunk olyan nótákat felrakni, amik valóban jók. Ja, tévedés nincs, most is a Super DJ Rádiót hallgatod. Benne a Restét, ahonnan végkíván mindenkinek nagyon kellemes szórakozást. A Resti az a hely, ahová belépés díjtalan, a kilépés bizonytalan, ahol kitűnő minőségűek a széklábak, 5 óraig abban a pálinkát szolgálnak fel, és az úri közönség táncol.

rögtönzött időjárás jelentésünket ma is özvegy horvát és súlyos anomália támogatja. Fantasztikusan szép nyári időre ébredtünk, úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki úgy döntött, hogy ezt a délutánt is velünk tölti, ahelyett, hogy kint mazsolázna a természetben.

0: tessék! Midőn a bitkor hajnalán John Lennon az égre emeli tekintetét, az Úr megiratkozott neki, és imigyen szóla. Azért adom nektek a zenét, hogy szavak nélkül is imádkozhassatok. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Most térdre, imához, kezdünk!
1: Hogy is kezdődött? 1983-at írtunk akkor, amikor megjelent egy nóta, ami egy kicsit forradalmasította azt a világot, amiben szóltak a zenék. Ez volt Ryan Parrish és a Dolce Vita. Nagyon sokan ehhez a nótához kötik az italó kezdetét, mások máshoz, de ahhoz majd később szólunk hozzá.

Nos, szerintem ez volt a kezdet, de sokan esküsznek rá, hogy a következő banda hozta meg az Italót valóban, a nevük Scarcianót, az övedig pedig Disco Band. Igazából a kislemez ugyanabban az évben jelent meg, mint Ryan Perry és Dolce Vitája, viszont jóval később, és a lemez is csak 1985-ben készült el, de mindegy. Ez a Disco Band.

Még mielőtt rendesen belemélyednénk az italó és euró közti határvonal keresésébe, a következő nótával azért szeretném felhívni valamire a figyelmet. Végtelenül sok olyan nóta született ebben az időszakban, amik kegyetlenül hasonlítanak egymásra. 1995, Aesop Bayes, Never Gonna Say I'm Sorry, azaz soha nem fogom azt mondani, hogy bocs, pedig be.

Én most már lányos zavarban vagyok, a háttérben bizony szakértő zsűri figyelj, hogy miket mondok. Surci azt írja nekem, hogy nekem sok helyig hiányzott a bocsa szókincsemből, de már megvan, használnom is kell néha.

És most csak egyetlen egy szó, hogy miért szólalt meg ez a nóta, hiszen egy évre rá megszületik egy másik, ami vészesen hasonlít erre. Ez az Angel, akik összesen az eurólistákon a 62. helyre jutottak a Don't Tell Me Why című melódiával. Azaz, nem mondd meg nekem, hogy miért. És bizony nem kicsit hasonlít.

Igazából erre a vészesen hasonló történetre az jutott az eszembe, hogy az X-nél tulajdonképpen nagyobb szélhámos banda nem létezik, hiszen jött egy hang, ami elég karakteres volt ahhoz, hogy ráütessenek egy nótát, ez volt Boris Zsivágó és a szerelem története.

Most amire szeretném felhívni a figyelmet, ami érdekes tulajdonképpen, hogy a következő négy nótában aki énekel, szerintem ugyanaz a Boris Zsivágó, csak más-más néven. Mert még a tájszórásuk is ugyanolyan. In the Night, S. Clark Stewart, még ugyanabban az évben 2020-ban.

Ez volt Clark Stewart, és a következőben Mr. Moscow következik, és a Your Eyes, a te szemei című melódia, és nekem nem mondja meg senki, hogy ezt nem ugyanaz a pasi énekli.

Hát igen, hogy akkor ez az a hang, ami összetéveszthetetlen a következővel, akit úgy hívnak, hogy Ken Martina, és 2021-ben került az Italo listákra.

És hadd jöjjön még egy nagyon hasonló hang, ez az előadó neve pedig Ranger, és a hang az veszélyesen ugyanaz. Dolce Vita, az az édes élet 2021-ből.

tulajdonképpen igazából ennyit a hasonlóságokról, és most elmegyünk egy kicsit biztonságosabb területre. 1986, egyetlen egy kis lemez, a csapat neve Art of Emotion, és a nóta címe pedig Napról Napra.

bevallom őszintén, hogy egyetlen egy nagy bajom volt az italóban, mégpedig az, hogy rengeteg olyan előadó volt, aki mindössze egyetlen egy nótát csinált, vagy egyetlen egy lemezt, és utána el is tűnt. Ilyen Németországból Caesar, és a nóta címe My Black Lady, azaz az én fekete csajom.

És a másik nagy bajom viszont az, hogy rengeteg olyan név, aki annak idején hatalmas volt, az bizony eltűnt mára. Viszont a remixeik tovább élnek, ilyen közöttük Grant Miller és a Nyomok a hóban.

Az igazi régi csekek után, hogy jön 2025, Oroszország, Be White, In the Darkness of the Night, azaz az éjszaka sötétjében.

2025 Olaszország a DJ neve, DJ Need, azaz DJ New Italo Disco. Crystalline Vision 2025 igazi ágyú.

0: Super DJ Radio.
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Oroszországból vissza a biztonságos német területre. Mr. Yogi és a Stay Forever Young az új italósok között.

Igen, teljesen igaza volt Winnie Boynak, hiszen nem mindenki tűnt el természetesen, hiszen Ryan Perry is 2017-ben is csinált még lemezt, bár őszintén megmondom, hogy nekem a 2000-ben született dala volt az igazi nagy kedvencem a második felvonásban. I wanna love you once again, azaz szeretni akarlak még egyszer.

El is hagyjuk Magyarországot ezen a nótával. Klajkó Lajosunknak sok-sok boldogságot kíván. Ha megyünk vissza Németországba Mark Ashley-vel. A címe Cool as Ice, azaz hideg, mint a jég, 2023-ban született.

Az van a kérdésem, hogy mit szólnátok egy nyitott szív műtéthez? Open up your heart. Ez a nóta címe jön. Mirko Hirsch, szerb-német származású énekes, dalszerző, igazi italos.

Örökké fiatal, hiszen a hölgyek örökké fiatalok maradnak. Ez David Guetta, Alpha Will és Abba Box. Bocsi, az Algéria beköltött.

hála Istennek ébrednek föl azok a régi nevek, amik a 70-es, 80-as években aradtak rendesen. Előkerült a Soft Cell, és közöttük a Pet Shop Boys-szal. Az új dal címe Purple Zone, azaz... In the purple zone. Lila zóna.

Jönnek az óriások, valamint Sophie és a Purple Disco Machine. Ez a paradicsom, pedig azt mondják, hogy igazából jön a vihar.

Még egyetlen egy nóta jön. A búcsúnótám előtt ezzel a nótával elmegyünk Romániába egy igazi italós csávóhoz, akit úgy hívnak, hogy Van Elló, a dal címe pedig Digital Love.

És hála Istennek kerülnek elő azok a bizonyos régi nagy nevek, ezek között Umberto Tozzi a nagy kedvenc, legalábbis a számomra, egy mindössze 155 centis amerikai csalci bálta elő, akit úgy hívnak, hogy Anastasia, és valami istentelen kárálóval van megáldva.

Jön egy olyan név, amit ismerünk mindenféleképpen, hiszen annak idején az Italo kezdetekör Max Coveri néven énekelt, aztán bizony külsőt váltott, hiszen férfiből nővé operáltatta magát, és Billy Moore néven lépett fel

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: A Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Még egy kis 2026-os remixkotó.

Hölgyeim és uraim, már csak a búcsú van hátra, és örülök, hogy mindenki itt volt velem, és kellemeset kavartunk. További nagyon kellemesen rádiózást kívánok mindenkinek.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen, oh yeah, csodálatos szép kora estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal a Back to the 90s adásom. És hát csak azért a 90-es évek, mert hát Doki általában azt szokott hozni. Én szeretném megköszönni Mr. Wayne-nek ezt a csodálatos két órát. Ranyó kis zenék voltak, mint ahogy az mindig lenni szokott nála. És hát plusz 36 70 45 9 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi kérdés, nem kérés lenne, akkor engem itt elértek. És ahogy mind ahogy mondottam, 90-es éveket hoztam legfőképp. A Eurodance-től a House-ig a mindenfélét is. Csakrázva, nem keverve, hogy azt szoktam, mert a 90-es éveket nem tudom. Hát ez van. Még nagyon sokat kell gyakorolni hozzá, pláne, hogy CD-ről megy a nóta a ma ebbe a két órába. Na, én most felfogom, hogy Istenem, először elmondom, hogy igazából ez itt a Two Rap és a Don't Stop the Music, amit mindenki imádott, én is, az 1994-es Two Rap, amiben tegyük hozzá, hogy Tony Kottura az egyik résztvevője a Fun Factory-ből. Két másik emberkével a Fun Factory mellett részrehozták a Tour F-et, és ebből csináltak egy csapatot, mondjuk így, és hoztak nagyon fincsi zenéket a 90-es évek derekán. Na most már tényleg befogom, jó kagylózás mindenkinek, oh yeah!

aztán, ha jól látom, volt egy kérés Ádámtól. Sajnos mén kolléga nem tudta ezt teljesíteni, viszont én nagyon szívesen teljesítem. Ádám azt írja, hogy szia, szeretnék kérni egy szívességet. Megtennéd, hogy bemondod Ádám üzeni Tündének, hogy nagyon-nagyon szereti és hiányzik neki. Kitartás, Ádi. Megérkezett Encsi is, azt írja, szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók. A verebek azt csirpették, hogy ma is jön a kedvencem, örömmel vettem, csodás szép délután kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatást, lazulást, pihenést és persze jó kagylózást, neked pedig jó adást, most csika Encsike. Szia Encsi, jó kagylózást neked is, oh yeah. Itt van az én barátom is, Alföldi Imi. Annyit ír, kellemes hétvégét mindenkinek és jó kagylózást. Szia Imi, érezd magad a Thomas Diszkóban. Ha!

azért mennyire lusta vagyok, ezek mind megvannak lemezen. És már csak azért is CD-zek, de nem baj. Legalább nem ugrik el a tő, igaz? Majd megakad a CD. Ugyanaz a szalat. Ah, bocsánat. Na menjünk tovább, jön az érdekes, aki 2023. januárban itt hagyott bennünket. Viszont mindig is ezt a gyönyörű zenét imádtam tőle. Bitch the Prince of Rap és a The Color of My Dreams. Az én kedvencem is természetesen, úgy, ahogy mindenki. Na, kagylozzuk.

Color of My Dreams Tonight. Itt van Hódi, mi azt írja, tiszteltem, sikerült gép elé kerülnem. Íme a 90-es évekből egy emlék, és küldött egy Trabant. Trabantról egy fotót, mármint egy ilyen kis játékról. Örülök, hogy ma itt lehetek veled. Köszönöm, én köszönöm, Imi, hogy megint értő fülek kagylóznak, ugyanúgy, mint Csoki Zsolt is. Szia Simi, sziasztok, szuperek, Felső Tárkány jelen. Hello Zsolti, jó kagylózást neked is. Mint ahogy is a Istvánnak is és a családnak azt mondja, hogy tudod, apa kezdődik, oh yeah! Csodás estét kívánunk neked, kedves DJ Simon innen Erdélyből, Erdő Szent György, az is a család jelen. Már vártunk és örülünk, hogy újra itt vagy, oh yeah! Szintén az öröm, köszönöm, hogy vagytok, majd ki tudom mondani, köszönöm, hogy vagytok. István, jó kagylózást neked is. Itt van velünk Tetsz Balázs is, azt mondja, hogy szia, mi is jelen? Aj, tárcsás húsi, hát jó lesz, igen, fénypostát kérdezi, hogy oké, a tárcsás húst körülről küldött nekem képet, előbb dobtam be 3 főtt tojást kaviárral, csak hogy a beleme akkora legyen, mint amíg amekkora, valahogy nézze ki a Super DJ Rádió találkozom, bár a 3 tojás nem fog segíteni a fogyásba, ja, de ha többször csinálom. De kinyitottam az ablakot, Balázs, küldheted. Nem fogod beverni az ablakot. Color of my dreams. Oh yeah. Na, még egy picit fölpörgetjük a tempót. Hisz hát határtalan lehet azt mondani. A sebesség a zenékben. Úgy, mint a Too Unlimitednél, akik 1991-ben alakultak, és hoztak nekünk egy zenét 94-ben. Ez volt a The Real Thing. Oh yeah, nem thing, hanem thing. Oh yeah.

0: Van, come on! Szia! Itt van velünk Sís Kebab is, azt írja, szia! Hú, ez nagyon komoly kezdés! Berúgtad az ajtót, üdvözlet az Avarok Campingből minden rádió hallgatónak, ha ezen a vonalon tolod tovább, esetleg Amadin, You Make Me Feel Alright, vagy A Love Message, király vagy, mint mindegy. Köszönöm szépen! Meglátom, mit tehetek Amadin ügyében, vagy éppen A Love Message.
1: Hát ilyen.
0: Én tőle szoktam kérni, hogy ne kérjetek, mert úgyis jön majd, ha nem most, akkor a következő alkalommal, de jönni fog valami biztos. Egyébként maradok ezen a vonalon. Nem butolunk, nem mixelünk, csak szépen lejátszunk. Sorba a Fincsi zenéket. Ójjá, itt a szuperen. Megjelent és új is a széja, hey fitta, min fitta. Min fitta kungen, ójjá. Basszus, ezt elnéztem, azt hitte, 8-kor kezdesz. Ma mindent félre néztem. Ma jövök azt akkor is nézni félre. Azt mondja, hogy hódi, mi azt írja, ha 40 főtojást eszel, az olyan, mint 2 strusz tojást, de illúzőnök, jó? Hát igen. Itt van velünk Bazsi is, azt írja, sziasztok, szuperek, szia, Tomi. Ja, hallgat még valaki Debrecenből? Jelentkezzen, ha igen. Szóval Bazsi azt kéri, illetve Stevie Wonder, hogy mindenki rakja fel a kezét. Hadd lássuk, ki van itt Debrecenből.

Már Gábor is akajlózók és a Viberre ír, még egyszer Viberre író körébe, azt mondja, szia Simon, üdvözöllek a szuperem, mint mindig igazi 90-es évekbeli kezdés volt, és továbbiakban is. Szép napot kívánok neked is, mindenkinek, aki itt van a szuperem, szabaszálláson jelentkezem. Hello Gábor, jó kagylózást neked is. Megyünk is tovább, és jön megint mindenki kedvence, lehet azt mondani. Hozom a Commerce-et, tudod? Még mindig maradunk 1994-nél. És még mindig maradunk a németeknél. Rengeteg sok helyen így nagyon jó Eurohouse hoztak a németek. Mint például a Pharaoh. És természetesen én is imádom az I Show You Secrets dalokat. Úgyhogy most megmutatok neked, nektek néhány titkot. Itt

esik azért arra a Love Lessage, már én is várok egy ideje, azt hiszem simon. Akkor megkeresem, de nem tudom, megmondom őszintén, hogy hol van. Egyezünk meg abban, hogyha megtalálom, akkor lesz. Ha nem találom, akkor nyilvánvalóan nem lesz, de nem ígérek semmit. Nem szok.

fáj. Nagyon kemény. István küldött nekem egy képet a Csajsziról, aki ugye a Fáreóban énekel, most írtam, nem tudom, a nevét el sem fogom keresni. És halljak meg, úgy néz ki, mint a földszinten itt állunk a csaj. Mondjuk már nem így néz ki igazából a Fáreó énekes, de mindegy. Na, patogjunk tovább akkor a következő zenére. A következő előadóra. Még mindig Németország, még mindig a németek, és még mindig nagyon jó zene. És még mindig 1994. Én nem ezt akartam, azt hiszem. Ja de. Jó, szóval akkor jön a Major T. Kicsit belekeveredtem a dolgokba. Szóval itt van a Major T, és I keep the frequency clear. Ja igen, Kira vagy Keida, Pharaoh, becses neve a hölgynek,

megérkezett Lampert Balázs is hozzánk ide a Super Viberjére. Annyit ír, tengermely tiszteleten. Tiszteleten, Simon Orr, menjen, hadd menjen. Szia Balázs, örülök, hogy itt vagy. Jó kagylózást neked is. Keep the frequency clear, you know. Aztán itt van Baranyai Gábor is, azért nosz a napsütés, szép délután szuper gangster banda. Maxi, tiszteletem, Simon úr, köszönöm szépen, fogásos.

Nálam a T10 jön. Csak még ki kell valamit fejlesztenem elő, nem tudom mi volt az. De ugrunk 1997-ben. És jön a pornó királyok, a Porn Kings. Jön a szerelem, a glamour, oh yeah.

Na megjött, amíg mese mondók, itt van Házi is. Azt írja, hogy szép kora estét minden hallgatónak. Szia Simon, ma is hallgató vagyok, ma este is kapj oda az estének, mert már holnap meló, ez rémes. De kitartó vagyok és rémes. Már kicsit szebben nézek ki, mint egy összenyomott krémes. Néha azon gondolkodok, hogy lehet bekészítek ide magamnak egy széket. És így nem lesz annyira rémes. Ezt már én tettem hozzá. Ejnye. Isa István azt írja nekem, gondolom, hogy van splash. Na már, na tőled ezt nem vártam, tényleg. Tudod ki a Wurlitzer? Siskebab annyit írt, bakker, 1300-as, megyek a katonasághoz, vissza a ladával, micsoda emlékek, komoly a műsor. És ugye totálon volt, náluk is úgy volt, golfal mentünk is, ezt hallgatta az egész Győr. Jaj, de jó. Ugye mennyi emléket lehet ébreszteni egy zenével?

Na rabogjunk tovább a következő zenével, maradunk akkor most 97-ben. Jön a Triple S. És a nem ez, csak simán S, 3S, Triple S. És a Keep Your Head. Vagyis majdnem jött is egyből.

Na nézzenek oda, Hódi küldött nekem egy képet, tele aláírással, meg mindenfélével, sajnos nem tudom kinagyítani a képet, azt írja, hogy Nákcsi, Hofer, Dani, császár előtt nálam laktak a panziónba. Na, az is erős este volt. Most akkor nem Nákcsi volt, hanem erős. Na, az is erős este volt, vannak sztorik. Jól néz ki.

tartogjunk tovább, és hát maradjunk akkor most 1997-ben még egy zene erejéig, aztán lehet, hogy több is lesz az. Most jön az, aminek mindig imádtam az elejét, az a Habitubardo, Ivenya Conmigo. Most jön a két német DJ, Sash és Adrian Rodriguez. És az Ecuador. Nobido Style és Simone Slice, Lana Maria Soul Soul. Nagyon jól tudom a szövegét egyébként. Énekeljem is hozzá? Na, na, na, na, na, na, na. Ja, ne. Jó, nem.

a hetero Zoli, na meg az öcsi, na meg a jányok együtt ropják a tengerparton. És mindenki együtt énekli velem, hogy oh yeah!

Cooper Maze. Vagy nem ezt kiabálják? Na pattanjunk tovább, 1994-ben vissza. Jön egy olyan zene, amit tuti, vagyis remélem rég hallottatok, és nem szokott itt menni. A gép nem játsza, remélem. A Super DJ Rádió gépe nem játsza. Itt van nekünk a 94-es Face to Face, és ha kell lesz nekem, akarlak. I want you.

Itt van velünk Viki is bejelentkezett. Hello Tommy! Jó a zene, király! Sajnos grillezni megyünk, nem tudom, hogy be tudjuk-e kapcsolni ott a külföldi barátoknak a zenét. Nyomás! Hogy a bánat van-e? Majd megszólal a külföldi, ő jó van? Szia Viki! Üdv Lacinak meg a gyerek!

lakik a barna medvé. Azaz. Hello, Erpi. Jó kagylózás neked is. Az igen. Az így vannak páran, akik Görögországban vannak. Ide görögnek, oda görögnek. A Baranyai Gabi az, hogy a Sunshine a Rodosról. Nincs irigylés. Hol vagy el a napon, jó?

rabogunk tovább, és a következőkben érkezik egy kis, lehet azt mondani, hogy ilyen szoftos révzenem. A csapat Florian Paris, Paris és Michael Gerlach 1992-ben kezdtek el progresszív dance trance zenéket produkálni. Övék volt az Outside World. Aztán úgy voltok, hogy 97-ben jöttek, hozták nekünk egy kis álmot, vagy álmokat. Ez volt a Sunbeam.

Na aztán rapuljunk rá a következő zenére. Az előadó 1957. augusztus 26-án született Okutában. Egyenesen Nigériából érkezik az öregember. Mindenki úgy ismeri, hogy Dr. Alban 1990-ben hatalmasat robbantott a Hello Afrikával. 94. februárjában viszont nagyon hideg volt, viszont egy isteni nagy, szerintem nyári zenét hozott létre nekünk. Ez volt a Look Who's Talking.

velünk, Tetsz Balázs még mindig, és azt írja, ilyen a fogdogi. Nekünk meg van egy vizes dokünk, képzeld. Közben visszaolvastam, amiket Balázs te írtál itt, és most jövök rá, hogy te nem is laksz olyan messze az én szülőfalumtól. Tudod, győri vagyok, és ha jól látom, te meg Kimlei. Oh yeah! Kedves egészségedre!

megérkezett Mezei Gyula is hozzánk, azt írja nekem, hogy hello, szuper vagy. Már épp készültem haza a lányom lakás felújításából, de nagyon jó hangulat, és úgy döntöttem, hogy még maradok. Neked hála. Szerintem van még mit csinálni, Gyulám. Álljál neki. Hát valamit ugye elhagytál, vagy még lehet valamit még belepiszkálni a dolgokba. Jó kagylózás nektek is. Megérkezett az én barátom Lovász Károly József is, Kárcsi. Azt írja, hogy hello DJ Simon, hello kedves barátom, szép szombatot és jó adást kívánok, megérkeztem. Így egy óra késéssel, de most keltem fel. Az anya Szűz Máriáját, hát nem dolgozol. Ilyen kokálódni ember. Na, aztán felébredt Ocean City is, itt van velünk Amerika, onnan is Fritjo, mennyit így? Hello sir, you welcome, enjoy the music, from the 19th, oh yeah, on the superdjradio.com, az a .com, ja, persze, ja nem, majd nézd csak ki beszél, tudod? Hello Fritjo, jó kagylózást oda is! Na de menjünk tovább, és ha már megyünk tovább, akkor maradjunk Svédországba, egyszer a Toki van itt, a Dr. Albán. Van neki egy ilyen, vagy volt neki egy kis mellékágas kicsúszása, vagy mégse. Csinált egy csapatot, egy ilyen rövid életű svéd Eurodance csapatot, az Amadint. És ha már egyszer kérték, akkor küldjük a fási zsülükétől, ja nem, az Amadintől, how you make me feel alright. Tessék, lássék, hallgassék! Egyébként nekem nem ez volt a kedvencem, nekem még mindig az Aravaré. Break me up to the top, de mindegy. Baranyai Gabi, most már eszébe jutott, hogy a hoppá lemaradt kezdésnek, úgyhogy pótolom, tehát hoppá minden szupernek, hadd pörögjön, hadd forogjon, ugye?

Rabolunk tovább vissza Svédországból, vissza Németországba. Jön egy négyes. A Treasure True. És az 1994-es Reality. Ma 94-es valóságot itt tudjuk meghallgatni. Most a szuperen. Reality. Oh yeah. Nagyon fincsi, nagyon fincsi. Még mindig. Oh yeah. Reality.

mind. Open your mind. Úgy bizony, a következőkben pattanunk elő Németországból, egyenesen Olaszországba. Jön az olasz Eurodance páros. 1992-ben találták ki Claudio Varola és Michel Comis, hogy megcsinálják a Usurát. A háttérben ott volt velük Melissa Sprefacci is. És hát az van, hogy nem csak az Open Your Mind, vagy éppen a Sweet, vagyis a Sweat, ami nagy sikert aratott, hanem volt nekik egy 94-es fincsi zenéjük, a Drive Me Crazy. Oh yeah. Amihez felkérték Nicole G. McLeodot egyenesen Amerikából, hogy ugyan már valamit csanázzon már itt ebbe a zenébe, és szerintem iszonyat jó lett. Szóval Usura, featuring Nicole és a Drive Me Crazy itt a Szuperen. Oh yeah! Na természetesen, ha már egyszer 7 óra elmúlt, akkor ismételten szeretik üdvözölni mindenkit itt a Szuperen. Ez itt a Private Night DJ Simonnal egészen 8 óráig. Aztán senki sehova, hisz hát érkezik hozzátok DJ Robix, ahogy azt már megszokhattok itt szombatonként 8 órától egészen 10-ig, ami biztos. Aztán ha jól érzitek magatokat, akkor marad. Vagy éppen ő érzi jól magát, akkor biztos marad. Oh yeah! Szóval senki sehova. Élő adás itt a Szuperen, ami biztos egészen 10.

Na toljuk vissza a szekeret Németországba. És hát ha már egyszer itt Drive Me Crazy van, akkor nem mehetünk el az mellett, hogy 1996-ban jött a The Free. És ők voltak az első zenéjükkel, majdhogy nem, de nem igazán. Azért volt korábbi zenéjük is, viszont ők született, örültek, jön a Born Crazy.

0: innocent child. Show the world you don't give a damn. Don't let society ruin your plans. Don't be afraid to say what you feel. Take a little break, forget what is real. Let the masses go their own way. You go your way, I'll go my way. Let your mind control your movement. Who cares if there's no room for improvement? Jump, shout, dance, scream. Act the way you act in your dreams. Remember this, when it all seems hazy, get on your feet, it's time to get crazy.
1: Right from the sky. Fityó azt mondja, hogy 39 fok van. Yes, air show. És hogy nagyon jó zenéket pakolok, csak nem ebben a szavakkal írta. Maranyai Gabi azt mondja, hogy te jó Isten, ez még CD-n megvan valahol. Nekem megvan, Bakeliten képzeld. Jaj, itt van Hódémi. Képzeld, megvan vinilem. Csak annyira lusta vagyok, mint ahogy mondtam az elején is, hogy annyira lusta vagyok, most nem szedtem elő a lemezeket, meg hát jobb is, legalább nem ugrálott ő meg izé. Nem CD-zünk szépen, digitálisan szólunk.

Raveland. Raveland. Elmegyünk Ravelandre, hiszen Marusának a harmadik lemezén a Ravelandről jött egy zene. Valahol a szivárványon túl. Na de nem az eredeti jön, hanem egy remix. De még mindig 1994. Itt van Marusa. És egy kicsit bontjuk meg a rendet, mondjuk így. Dobjunk rá a BPM-ekre. Summer over the rainbow.

Jó, már remélem már, hogy potyognak a könnyek is. Kocunk, ami azt mondja, basszus, ezek az zenék nagyon törik fel a múltat. Hetente voltam reménytelenül szerelmes, valami csajből ismerkedtünk a házi pálinkával, és szerintem már a Simpsonom is megvolt. És nem lesz dűn, nem lehet dűn, nem dűn a dűn. Oh yeah. Majd lesz dűn, amikor dűn. Addig is szögeljünk Marusára. Oh yeah, itt van Kolozsi, mi is azt írja, szép estét, szia Tomi. Egy órát késtél, imiképp semmi probléma, de maradj velünk. Maradj velem!

Aztán megjött a mi főadvénunk is, itt van önünk Bajoros Imi, hello Imi! Megint jön az ő fincsi vámpír nyelvével, amit ír nekem, most nem tudom, hogy ez a román vagy milyen nyelven, ugye a vámpír nyelve az általában román szokott lenni, de lehet, hogy latin, mindegy, azt írja, hogy valami, ja nem, ez mexikói, tudom, a mexikói, onnan vannak a denevérek, meg a vámpír denevérek, azt írja, hey muchacho! Tu programa es bueno, ti sueño es así. Na még egyszer, azt írja, hogy tu programa es bueno, tío, sigo es así. Ugye jól olvastam ki? Na persze, gondolom.

0: a valahol az ős időkben. Na most már járókerettel menne fel a színpadra. Nem, előtte puta vagyok, nem.
1: Hey, Mr. Jam. Marusha is a hooligan.
0: Remix, nagyon tudok franciálul is egyébként.

94-ből nálam iszonyatosan robbantott a nagyot, a Gold Groove, az istenek barázdái, mondjuk így. Ez egy rövid verzió, mint hogy az összes többi zene is az volt. Jön a Back to Nature. Imádtam. És nem hogy csak imádtam, hanem még mindig. Szerintem iszonyat jó zene. Nem hiába vettem meg vinilen is. Back to Nature! Egy igazi liba bőrös zene. Yeah, itt a Szoperán.

Jön egy csajszi most már. Jön Alice DJ, aki 1998-ban tűnt fel a színpadon, mondjuk így. És ez jó zenéket hozott, de úgy vagyok vele, hogy nekem a Back in My Life uncsi. A Better of Unknown uncsi. Úgyhogy jön a The Lonely One, mert ez annyira nem uncsi. És jó, és fincsi. Oh yeah, na hallgassuk együtt, egészen pontosan 2000-ből.

Jobban látom azért, a görögországi csapat is bejelentkezett. Azt mondja, szia DJ Simon, innen Görögországból kívánunk kellemes adit, már csapat. A csapatot ugye tudjátok, az még az adás elején felsoroltam. A Pácika ember, a Hetero Zoli, a Zöcsi, a Kukori bácsi nem utolsó sorban, a hajasné, akinek van haja, vagy nem hajas, de hajatú egy izé, az Ildi, tudod? És itt van velünk az egész család. Hello csapat! Jó étvágyat, jó kagylózást! És kellemes pihenést nektek!

Na de tisztelt hölgyeim és uraim, 2000-ből pattanjunk vissza 6 évet 1994-ben. Jön az egyik kedvenc. Álljon, igazából csak kedvenceket játszok, ugye nem tudom miért mondom ezt el mindig, minden egyes alkalommal. De jön a Jungle 5. Érted? Az ötös dzsungel. És a Feel the Power of Love. Érezd a szerelem erejét. Oh yeah! Itt a szuperen! Csak velem!

0: Feel the power, here is a szerelem erejét. Elbalagunk 1997-ben, és a Mayday, a berlini nagy vonulás, berlini nagy vonulás. Tudjátok, 97-ben mit hozott Westben?
1: The sunshine in your heart.
0: Úgy bizony, Dr. Mottival Westben közösen úgy gondolta, hogy be kell engedni a napsugarat a szívünkbe. Szóval, let the sunshine in your heart.

0: Szóval akkor neki fogok állni, és teleteszem magam.
1: Ja nem.
0: Nem csinálok semmit. Fogyok, úrázunk. Most kicsordult a könnyem. Mindenkinek akadjon a torkán mindenféle finomság, aki éppen képeket küld arról, hogy mit fog enni. Egy biztos, hogy Fritjó Warsteinert fog vedelni, amint hazaér valami röviden. És beengedte a napfényt a szívébe. Közben Hody Imi azt kérdezem, hogy és whisky se iszol? Dehogy nem. Úgy vagyok vele, hogy Evan Williams, és ez nem egy teniszező név, hanem egy bourbon készítő manufaktúra. Azt lehet mondani. A feléből a fele, meg annak a másik fele. De menjünk tovább, 1997-be pattanunk. Jön a Le Click. Aztán mindenki azt hitte, hogy a Labus az. De nem. De végül is az volt. Vagy mégsem. De itt

1994 márciusában megjelent a második Film Factory album. Non-stop címmel, éjjel-nappal azt lehet mondani, vagy mindig is és örökké. Azon volt egy fincsi zene, a közel hozzád. Ez bizony a Close to You, itt a Szóferen. Oh yeah!

van azért valaki megkímél, legalább nem küld képeket, hanem csak leírja, hogy akadjon meg az is a torkodon. Na azt írja, hogy pulykából főztem fincsi húslevest, paradicsomos káposzta fasírtal, és holnapra meg van fűszerezve az egész csirkemmel, amit sütni fogok. Remélem holnap is akadni fog, karcsikám.

jön a kolléga, jön DJ Robix. 8 órától itt a Szuperen, és azon gondolkodik, hogy milyen zenéket hozzon. Én azt tudom neki ajánlani, szerintem hozzon ugyanilyeneket. És akkor Piece of Close to You lesz, ilyen közel kerül hozzád. Biztos hall? Tudom, hogy hall. Ez meg itt, mármint nem hall. Nem is hall. Hall. Na mindegy. Ez meg itt Kolozsími kedvence, tudjátok. Close to You.

azt jelenti, beszéljünk, meg tudnizunk. De menjünk tovább, és hát megint jönnek, vagy még mindig jönnek a németek, akik 1990-ben megjelentek. Azt a nevet adták maguknak, hogy Must Boy. Ez meg itt egy 1994-es zenéjük. Az I Got To Give It Up. Fel kell, hogy adjalak. Nem vagyok robot.

aztán ugye átszették a Rutki laktanya mellé, szóval mindegy, volt a láncos és mentek valami ilyesmi zenék, ja nem, az már később volt, na mindegy, addig is Get Away, vagy valami ilyesmi, pum pum.

fel kell, hogy adjam, és kell egy kiút. I got to give it up, I got to get away. És ha már nyertünk valami kis utat, mert feladtuk, akkor biztos, hogy fájni fog. Hogy mennyire fog fájni, azt elmondja nekünk az 1994-es Fun Factory. Mert itt van a pain, és feltaljuk a BPM-et. Oh yeah, itt a szuperem. Pain. Ugye milyen jól rappeltem el?

kaptam ilyen Wurlitzer bás kérdést, azt írja a Koszom Gabi, hogy ha esetleg a DJ Paul Elszeg és a Rainbow to the Sky beleférne. Nem. Ugye most ilyen pain van. Fáj, de nem baj. Majd egyszer lesz. Csak nem most. Fritjó azt írja, hogy nagyon fekszik neked a rap. Tudom. Jár a nyelve, mint az állat. Halleluja. Oh yeah. És már csak 15 perc van hátra az adás időből, de senki se hova, mint ahogy mondottam az előbb is. 8 órától érkezik hozzátok DJ Robix egészen 10 óráig, és ha bírjátok vele a gyűrődést, és ő is bírja veletek a gyűrődést, akkor lehet, hogy tovább is lesz. Sőt, az is lehet, hogy mondja még.

elég a fájdalomból, ugye itt van nekünk a Pain. Akkor megyünk tovább, jöjjön egy skóciai DJ, a producer páros, egyenesen Glasgow-ból, jön Stuart McMillan-ből és Orden Michael. Ők a Slam. És egy kicsit behúzzuk a féket, na nem sokat, csak egy picit. Itt van nekünk 1994-ből a We Get Around. Na, megyünk körbe-körbe. Around, around, we get around. Oh yeah, itt a szuperem.

Hódi, mivel ez is köszönöm sajnos. Azt írja, hogy reggel kell, tisztelt Imi.

Tamás Zsolti kolléga annyit ír, hogy bejött az adás. Nagyon eltaláltad. Hát, amíg célkeresztet festett volna valaki rá, akkor még jobban el tudtam volna találni. Semmi nem ment mellé, szerintem eddig se. Köszi Zsolti! Főleg az, hogy itt vagy velem és kagylózol te is.

Round, round, round. Tisztelt hölgyek, urak, itt a Super DJ Rádion. Megyünk tovább a következő duóval. Jön a Galéria, vagy éppen Galéria. Ahogy éppen esik, úgy puffan, úgy lehet mondani. Szóval itt van nekünk az 1994-es, mert bocsánat, 96-os zene. Két zenéjük volt, nagyon rövid életű volt a csapat. Szóval a Galéria és a The Girls, We Got The Party. Ez egy 96-os eredeti felvétel tőlük. Aztán ugye 90 akárhányba. Ha jól tudom, 99-ben, de lehet, hogy nem. Ők újra gondolták ezt a zenét. Ami biztos, az eredeti mindig jó. Úgyhogy itt van a Galéria és a The Girl, We Got The Party. 96. augusztus 13. Oh yeah, itt a Szuperen. Már csak azt kéne tudom, hogy miért kezd el temetni mindenki, amikor én be se fejeztem, majd utána tudtok írni, ja nem. Székely is azt írja, köszönöm Balú kapitányos dalamokat, fantasztikus műsor volt. Aztán írja Csoki Zolt is, hogy szuper Zolta voltál. Még itt vagyok, nem haltam meg. És igen, ez is megvan. Szóval a Gail után még egy zene biztos bele fog férni, addig senki sehova, sőt utána se. Visszát jön hozzátok DJ Robix. Oh yeah, itt a szuper.

néztem utána a zenének, ugyanis szerintem ez lesz az én záró zeném, sőt biztos. Jön a Leon, és a Hold You, tartani téged, vagy tartani az ikreket. A kezemben, a számban, mindenhol is, itt a Leon. Hold You! Egy igazi, hát mondhatni azt, hogy Eurodance, vagy Eurorave, vagy ki, minek, meg aminek akarjátok, úgy hívjátok, nagyon gyors zene. Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt kora délután este, vagy kora este velem tartott a Super DJ Rádion. Ez volt a Private Night DJ Simonnal, de senki sehova, jön DJ Robix. Szóval köszi még egyszer mindenkinek a viszont kagylózásra. Csácsumi csel, sziasztok! Oh yeah!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Szép estét kívánok mindenkinek és csak a hölgyeknek is üdvözlet az uraknak. Én DJ Rovix vagyok és ez itt a Live Session műsorom itt a Super DJ Rádióban. Szép estét kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen Tamásnak, Simonnak a remek két órát. Hallgattam is, elég jó zenéket játszott. Ilyenkor mindig fogom a fejem, hogy vajon mit kellene játszani. De megoldom gyerekek, úgyhogy valószínű, hogy a mai műsoromban egy tized évjárattal előri ugrunk, ugye 2000-es évek zenéket fogom pörgetni, meg persze újdonságokat, régiségeket, ahogy tőlem eddig megszokhattátok, úgyhogy köszönöm szépen Tamás a remek zenéket. És egy remek kis ATTB és a Let You Go, egy remek kis extended verzióval kezdem meg a műsoromat, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást ebben a két óra hosszában, erőre láthatóan a két óra hosszában, ahogy hallottam, Tamás már azért bemondta, hogy ha esetleg jól érzitek magatokat, és én is úgy gondolom, akkor még lehet, hogy hosszabbítás is lesz. Na, kezdjük! ATB is, az a bizonyos Let You Go!

Na is egyelőre, aki kért, aki a Viberre, itt van velünk Kolozsi, mi szép estét! Örülünk, hogy itt vagy, és itt van velünk Baranyi Gábor. Szia, szép estét, kagylózom tovább. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. És hát köszöntöm azokat is, akik esetleg a háttérben hallgatóznak, azoknak mondanám a Viber számunkat, plusz 36 70 45 95 995, és természetesen van egyébként Super DJ rádió applikációnk, amely ugye a webáruházban le lehet tölteni, és onnan is lehet minket hallgatózni. Úgyhogy pörögjünk akkor, bizony-bizony, pörögjünk fel. Setesek, gyerünk, írjunk, kinek hogy telik a hétvégéje.

és itt van velünk Csokis Zsolti. Szia, szép estét! Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Sérezd jól magad, és itt van velünk Siskebabis. Atya úristen, és a nelemek gyerekek! Szuper! Rádió DJ, szia, szép estét neked! Csak ti vagytok nekünk, örülünk nektek!

És egy kis Ed Sheeran. Ha legyen már ez is, gyerekek. És itt van még magyarul Simi is, szép estét. És kibeba, kis kibeb hab, majd csak kinyögöm. A bánat videó kazettára, az igen, jó, régi valami olvasósra. Valók ezek, jó ezek egyébként, megtartanám. Én is ilyen gyűjtögető vagyok egyébként páró nagy kedvencére. És kibeba üdvözöl mindenkit. Baranyi Gábor is küldött valami képet, közben itt nézném, hogy nehogy lemaradjak. Atya úristen! Visor a képek, gyerekek! A repülő találkozó. Fülelek. És Simi King fület nyílt. Szóval akkor mindenki. Mindenkinek eltelt a szombat estéje, vagy a délelőttje, délutánja. És ilyenkor este hol lehet máskor ilyenkor lenni? Hát a Super DJ Rádióban.

És hát a törzshallgatót azért ne felejtsük el, Encsike személyében. Szia DJ Robik, sziasztok, szuperek! Encsike jelen, mint mindig, gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek, Puscsika, Encsike, üdv minden Super DJ Rádió hallgatónak. És Csoki Zsolt írja, hogy Stervinsky egy nyár flörtben, eredeti etalon. Nekem ez kazettán volt, meg csak szólok. Még lehet, hogy meg is van diszkográfi? Ugye?

És itt vagyunk házi, szia, szép estét mindenkinek, üdvözlet Robix, csapja a sar, veresse, szombat van. Ezt nem olvasom be az ablakban hajnalban. Veretik a verebek ablakban hajnalban. Ezt meg képzeljétek oda, hogy mit írt, mire gondolt a szerző. És itt van velük Frityó is, tiszteltem mesterem, és mindenkinek vége a melónak, rock and roll. És ez egy remek kis Guru Josh Project, és ez a bizonyos Infinity. Nagy zene, nagy kedvencem egyébként. És Imi üdvözli Encsikét is, mindenki mást is. Na, jöjjnek is Bam Sikler, és ez a bizonyos World Hold-on. És természetesen. Ezek a zenék mind-mind remixelt verzióba pörögnek itt nálam. A Live Session műsoromban.

Na és egy gyors kérdés, fiatalok! Ugye hát, tegnap kezdődött el ugye a VB, a világbajnokság! Ki az, aki nézi, ki az, aki szereti? Kikinek szurkol, ha egyáltalán szurkoltok? De ilyenkor, amikor Super DJ Rádió élőadás van, ilyenkor érdemes inkább ide kapcsolni.

És megpróbálom egyébként überelni azt csak überelni lehet a múlt heti műsoromat, ugye? Az első egy órát, azt inkább hagyjuk. Remélem azért, már a kezdés azért jó, nem? És Imike sok mindenre kíváncsi. Egy az úzáját, hogy mit szeretsz, mármint én. Ezt most nem értem, Imi. Na és hogyha már felhoztátok ezt a bizonyos, illetve felhozta, ki is hozta föl? Baranyi Gavi ezt a bizonyos Sterminski diszkográfi muzsikát, hát akkor én le is játszom nektek, mit szóltok hozzá.

Elcsik el, de kis huncult. Engem a foci nem érdekel, max a focisták, és persze a zene minden mennyiségben. Hát erről van szó, gyerekek!

Ja, hogy Imi arra kíváncsi, hogy én milyen zenéket szeretek. Hát szerintem én már itt vagyok egy hónapja lassan, ugye? Egy hónapja vagyok itt. Szerintem itt a zenei palettámból már igazából ki is derülhetett volna, hogy igazából milyen zenéket szeretek játszani. Egyébként meghallgatok mindent, tehát nem mindent, csak olyat, amit esetleg én úgy gondolok, hogy jó. Na, Sterbinski is az a bizonyos diszkográfia, figyeljetek!

És itt van velünk Robert Kis, hát szia, szép estét, üdvözöllek itt a műsoromban, Live Session műsoromban, DJ Rubix műsorában. Jó a műsor, jók a zenék, köszönöm szépen, jó fülelést is érez jól magad itt köreinkben. Szóval Sterbinski is, ez a bizonyos diszkografi, szóljon Baranyi Gabinak is persze mindenkinek.

És Robert Kis, hogy szerintem most már indulhat a tánc. Ezt egyébként én kérdezni akartam, hogy egyébként ezt most mire írtad, még a Facebookon, a Messengeren írtad. Nem tudtam rájönni, hogy mire. Egyébként mindenkinek elárulom, hogy a DJ Robix YouTube csatornámon megjelent a következő 17. magyar mix, úgyhogy aki még nem csatlakozott oda, az bátran csatlakozzon. DJ Robix néven Y-nal vagyok a YouTube csatornámon, és egyébként Facebookon is elérhető vagyok DJ Robix néven. Jönnek is Dahol! Mit szóltok hozzá?

Ja, értem, értem. Egyébként lesznek magyar zenék is, mit szóltok hozzá? És Baranyi Gabi írja, hogy mindenkit, amikor vagyok. Köszönjük szépen! Na jöjjönnek is serikók! Serikó, ki szereti a serikókot? De egy kicsit másképp. Most már egyértelmű, Robikám.

Mert csapatni kell, ha lehet sokáig, ma este ráérsz azért, hát éppen ráérnek, semmi dolgom nincs. És egyik nagy kedvencem volt a magyar élvonalból, tetszik, ahogy ért Tibike remixelte. Mondjuk ez most pont nem Tibike, ATBA remix. Nagyon szívesen, Gabi, nagy pacsi, neked is köszönjük. Ó, Serikó, köszönjük szépen. A kólát meg imádom, Serikók, meg pláne. Na hát ez a kombó szerintem nem rossz. Na és következő zene, mi legyen, gyerekek? Hát egy kis Brooklyn Bounce. Take a ride!

Na jöjjön egy régiség, talán a 90-es évekből, csak belecsúszunk azokba a 90-es évekbe, de nem baj. Jön egy kis Fugees, és az a bizonyos Killing Me Softly, egy kicsit másképp, na figyelj!

Hát ezt el kell, hogy olvassam. Annyira tolott, hogy be kell állnom a kertbe az autóval, Maszkó Audi 600 wattos erősítő, mély nyomókör, Ford, Ford Gate, 8 hangszórók rendszer, a szomszédok mehetnek oda. Főleg, hogy zsaru a szomszéd. Atya úristen, óvatosan! Na de hadd szóljon, hadd szóljon! Más nem lehet mondani, hogy ugye lehet hallgatni a Super DJ rádiót. Na ki az, aki hallotta így ebbe a verzióba, ebbe a formába ezt a remek kis Fugees dalt?

A kérdésem, hogy már lassan eltelik egy óra hossza, 45 perc telt el a műsoromból. Kinek hogy tetszik a műsor eddig? Jön egy kis David Guetta és az a bizonyos Titanium. És akivel énekel, vagyis nem is énekel, inkább énekel. Szia! Mámi nem köszöntem el. David Guetta és szia! Közös előadása és az a bizonyos Titanium.

Egyébként most azt nem értem, hogy Baranyi Gabi kiposztolt két képet, ugye a Vizer. Most nem tudom, hogy utazol, és hogy tudsz zenét hallgatni, vagy nem tudom, de érdekes minden esetre, hát jó utat neked, bár mondjuk kétségem nincs afelől, hogy szerintem nem utazol, csak utazni fogsz, vagy nem tudom. De cáford meg, hogyha nem így van, mert ugye ott nincsen internet, úgyhogy nem valószínű, hogy tudod hallgatni a Super DJ Rádiót. És Horváth Tamás írja, hogy hogy tetszik a műsor, szuper, mint a rádió. Köszönjük szépen, Tomi. Na jön egy kis, akkor egy kis kefé, de már párom nagy kedvence. És Imike mindig reménykedik, egyem az úzáját. A remény hal meg utoljára. Én csak azt remélem, lesz azért eredeti is. Azért majd.

Jó a műsor, jók a zenék! Köszönöm szépen, Robert Kis! Köszönöm szépen, Encsike! A következő zene szóljon neked!

Akkor még egyszer elmondom egyébként, mert Imi barátom úgy látom, hogy nem nagyon értett a legelső, vagy talán a második műsoromban, amit elmondtam, hogy DJ-k azok nem igazán tudnak játszani eredeti zenét, mivel hogy nem tudják mixelni. Egyébként azt szerintem ugyanúgy a többiek is, akik itt vannak a Super DJ Rádióban, szerintem nagy a részt ők is átdolgozott zenéket játszanak, főleg ugye akik kevernek. És ezért én nem igazán szeretem hallgatni az eredeti zenéket, de játszani, mixelni nem igazán, mert nem lehet, vagy nem is az, hogy nem lehet. Kicsit azért komplikáltabb. De mikének elmondom egyébként még egyszer, ez az én műsorom, én ilyen vagyok, én ezeket a stílusokat szeretem. Aki hallgat, hallgat, aki nem, nem. Azt nagyon tudom sajnálni. Egyébként a YouTube csatornámon is csak ilyen átdolgozott remixelt zenék hallhatóak, úgyhogy... De köszönöm egyébként, akik itt vannak, hallgatóznak, fülelnek. És itt van velünk Csaba! Szia, szuper, Norbi vagyok, zenét szeretnék kérni. Az akasztó is tégen a huligánoknak a barátság eszmére. Tiesto, Feet, Elke, Clean, Transmission című zenét. Atya úristen! Na majd kürök, egy Tiesto zenét lejátszok, csak hogy megvan ez, azt nem tudom, majd mindjárt előguberálom, ha megvan, szívesen lejátszom. Úgyhogy zenét nekik és mindenkinek szeretünk, szuper. Hát ezt majdnem kinyögtem így. Ékezett minden nélkül, így le volt írva, amit kihoztam belőle, azt kihoztam. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, Csabi!

Nekem betaláltál, a soproni fatának, ha van sok soproni, és egy tárca soproni. Köszönjük szépen! Üdv mester, esetleg passzolna ez most ide, DJ Miller Only Virgin Originálba. Mindjárt megnézem. A hangulatom remek, örülünk neki. Na legyen egy Tiesto, viszont Csavi, nem az, amit írtál, hanem legyen egy biznisz. Mit szólsz hozzá, vagy mit szóltok hozzá? Nem volt időm előguberálni azt a zenét, de majd megnézem, esetleg a másik pendrive-on meg-e van. Na, jöjjnek is Tiesto is, az a bizonyos biznisz.

Nem, úgy döntöttem, hogy nem a biznisz lesz, hanem legyen Tiesto is, Karol G, Don't Be Shine. Szerintem az jobb lesz. A biznisz is jó. Szóljon Csabinak! Remélem, hogy nem gond, hogy ezt a számot találtam meg. És én nem haragszok semmi, semmi erről nincs. Azt a zenét kell hallgatni, amit játszok nyilván. És itt van velünk Isa István is. Szia, szép estét, üdvözöllek itt a műsoromban. És hát, hogyha te is voltál DJ, akkor nyilván tudnod kell neked ezeket.

Én Max, a saját DJ-n vagyok, de az nagyon. Viszont fantasztikus zenei felhozatal, thanks nagypacsi is, és leborulás. Azért annyira ne vigyük túlzásba, de azért köszönöm szépen. Szép estét volt, mikor kezdődött a műsorod, most már szuper esténként van. Köszönjük szépen. Isa, és Encsike is írt nekünk, hogy Karol G, B-Shine, egyik nagy kedvencem, köszönöm. Szerintem bármelyik verzió, remix tökéletes, tessék. Na és egy következő zene is egy remixet verzió lesz. U96, nem tudom, hogy ki az, aki ismeri, talán ez a 90-es évekből volt hallható ez a zene. Life Sees No Color. És egy remek kis verzióval pörög itt nem sokára, itt a Live Session műsoromban és itt a Super DJ Rádióban. És a külső hallgatóknak mondanám, hogy gyerünk ide a Viberre. 36 70 45 95 995. És mindjárt jönnek magyar zenék is.

Atya úristen, gyerekek! Egyébként látom is a István, hogy írtál. Köszönöm szépen, szép estét. Én szerintem lehet, hogy mondtam is a nevet. De ha nem, akkor ne haragudj. Na, ki ismeri ezt a zenét, gyerekek?

És Iskebab írja, hogy mit is mondhatnénk? Nagyon jó, hát nyilván nem így írta, de ezt nem mondom be. Köszönjük szépen! Jöjjön egy kis Gigi D'Agostino! L'amour toujours!

Hajlással, kezeket a magasba, gyerünk! Ki az, aki itt van? Ki az, aki fülel? Na nézzük! Kik vannak itt a Viberen? Beluppolom! Fritjó itt van! Egy! Na gyerünk!

Let a thing come true, egy DJ Bobo. Kicsit lemaradtam, de ez volt az előző zene. Így van. Let a thing come true. És itt van velünk Gabi is, itt van velünk Felszimi is, és itt van velünk Ferenc Jánám. Sziasztok, szuperek! Hello, szia Ádám! Üdvözöllek itt DJ Rubix műsorában. Ausztriában voltunk, Szömbürgben, kirándulni a párommal, hát remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Szuszanásképp csatlakozzatok ide!

Köszönjük szépen Ádám a képeket, üdvözlet innen a stúdióból, DJ Robix üdvözlöm benneteket is, kés csók a hölgynek is. Milyen arik vagytok? Na, a következő zenekar szóljon nektek, mit szóltok hozzá, egy remek kis loft, és az a bizonyos Majorka.

Na, jöhetnek a magyar zenék. Kérdem én. Mit szólnátok hozzá, hogyha egy Majka zenével indítanám a magyar részleget?

is hajszitek, hanem Majkának, Curtis és Nika előadásával a következő zene Szavak nélkül, és ez is hajszitek, hanem remixelt verzióba. És egyébként Majkának ez egy nagy kedvencem tőle, úgymond, ezt nagyon szeretem, főleg ebbe a verzióba. Ami most fog következni, itt a Live Session műsoromban. Na, füleljetek, figyeljetek!

0: Majka, Curtis, Nika is szavak nélkül. És kérdezi Ádám, hogy miről játszok. Erik Szárom, kérlek szépen.
1: Vége lenne, pedig most kezdődik az élet, de van értelme? Nem tudhatom, mert ha visszanézek, magam mögött agyom az éveken, amikor...

háborgó mélység, és válaszolnék egyébként Ádám kérdésére, hogy merről játszol, hogy miről játszol, azt már választottam, honnét játszol, te honnan csatlakoztál a rádióhoz. Hát én régen rádióztam egyébként, én 5 éve kezdtem el rádiózni, még nagyon régen, vagy 5-6 éve. És ugye sok rádióba próbálkoztam, de egyszerűen valahogy nem találtam meg a megfelelő rádiót. És utána ugye megcsináltam ezt a YouTube csatornámat, ami már több mint egy éve megy, hála Istennek nem is olyan rosszul. És utána gondoltam, hogy csatlakozok egy rádióhoz, ugye itt találtam meg a Super DJ rádiót. Köszönöm szépen innen is a vezetőségnek, hogy befogadtak.

És itt van velünk Budai Zoli, szia, szép estét, örülünk, hogy itt vagy Live Session műsoromban. Munkának vége jöhet a szuper. Érezd jól magad, és na azért, ha lesz scooter, szóljatok. Na, legyen scooter, egye fene. És ha nem maradszatok, elküldtem mindenkinek a Facebook elérhetőségemet DJ Robix néven. Csatlakozzatok, köszönöm szépen! Na jönnek is Komodó! Nem a Komodó sárkány. És hát Imi Kém az még csak nem bírja megállni, hogy azért oda szúrjon. Nagyon nagy zene, így nem hallottam még. Nekem az eredeti a top. Hát azt tudjuk, Imike! De egyébként, ha megfigyelem... Írnak egy páran egyébként, de senki az ég adta világon nem kritizálja a remixelt zenéket. Egyedül egyen meg, Imike. Na de azért is remixelt zenéket fogok játszani, Imi nagy örömére.

Úgyhogy a következő zene legyen egy Scooter, és ez a bizonyos Nessájá, és természetesen egy extended verzióba, Imi nagy örömére. És igen, ez szóljon Budai Zolinak is, persze mindenkinek, aki szereti Scootert, köztük én is. Szeretem is játszani a zenéjüket. És Tomi írta, hogy DJ Kincses, te vagy a fény. Megmondom őszintén, én nem is hallottam még ezt a zenét, lehet, hogy hallottam, csak nekem nem nincs meg, hogyha nem haragszol, Tomi. Próbálj megkérni másikat. Mondjuk ezt most az újoknak mondanám, hogy nem kívánság műsor, de nyilván, hogyha írtuk is megvan, és ehhez a stílushoz megy, akkor szívesen lejátszom, tehát nem probléma. És kérlek, emiatt ne is haragudjatok meg.

Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de azért Scooter azért csak örök. És én nekik házi szép estét ismételten, merre kolbászoltál. És jön egy kis Magic Affair, és az a bizonyos Omen 3. Természetesen ez is egy változat, a remixelt változat. Szerintem megvan ez a Beautiful Things, mindjárt rákeresek.

Na, hogy tetszik ebbe a verzióba, gyerekek? Imit kérdezném. Na, kérdezném még 15 perccel a műsorom vége előtt, hogy mit szólnátok hozzá, lenne egy kis túlóra. Hogy érzitek magatokat? Maradhatok-e? Vagy mi legyen? És jön egy Beautiful Things házénak, Csacsának a Hollandiában.

nagyon kedves barátom számára, szóval akkor házi küldi csacsának ezt a zenét. Endein és az a bizonyos Beautiful Things.

Friss Budai! Zoli írja, jó a mix, jöhet a túlóra. Nekem mindenképp szeretem a műsorodat, jó zené. Köszönöm szépen! És Imi is mondja, hogy ne hagyjam apa. Na, az a zene szóljon. Házi. Figyelj.

Köszönjük szépen ezt a zenét, hogy kérte Házi nagy zene egyébként. Jönnek is David Guetta és az a bizonyos Beautiful People. És utána egy Robert Miles is befigyel itt a műsoromban.

Na akkor csak óvatosan pörögjünk. Na, Budai Zola, következő zene szóljon neked. Fogadjunk, hogy még így nem hallottad ezt a zenét, amit most fogok neked játszani. Most kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá. Itt vagyok, egyem az úzádat. Na azért. Kicsit ilyen mesápos lesz a következő zene, Robert Miles. The Children is Sky. Imi, vagy Zoli, figyelj. Többiek, hol vagytok? Gyerekek, hol vagytok? Kérdeztem, hogy túlóra legyen-e. Nem túróra. Ne gondoljatok túró Rudira. Na figyelj! Robert Miles! És Paul Kalkbrenner. Majd csak kinyögöm. Úgyhogy akkor Iminek is lesz egy zenéje, amit fogok lejátszani, mert mindig ezt szoktak kérdezni. Paul Kalkbrenner zenét esetleg játszok. Mit?

Szerintem jó bevezetni, jóban, nem gyerekek? Na jön egy kis Paul Kalkbrenner ismételten. No goodbye. Csak hogy feszítsük a húrt továbbra is. Zenék terén. Micsoda zene. Kicsit ilyen hidegrázós, nem?

tessék reklámozni, Zoli! Vagy bizony-bizony, ez a Super DJ Rádió. Gyerünk, Gabikám, nyomjad neki! Túró Rudi és Túlóra is jöhet, imádom mindkettőt! Atya úristen! Gyerünk, Gabi, toljad neki! Látod, én miként gondoltam rád. Na jöjj neki, Insomnia!

És itt van velünk Gulyás Jani, szia, szép estét! Most már én is írok, eddig is nagyon jó zenék voltak, de ez egyre, na ezt nem mondom be. Jobb, maradj még Gabi túlóra! Hát el kell, hogy keserítsenek, hogy én nem Gabi vagyok, hanem DJ Robix. Remélem, hogy még így is megfelelek, Jani. Nem akarlak elkeseríteni. Szerintem, és elfelejtettem megkérdezni, hogy maradhatok el, szerintem utánam nem jön senki. Az éjjeli bagjunk Gabi személyében. Nem jön, úgyhogy ha akarjátok, akkor maradok szívesen. És itt van velünk Mónika is. Szia, bejelentkezem én is egy kicsit megcsúszva. Most jöttem ki éppen a moziból, úgyhogy ha maradnál, megköszönném. Semmi gond, maradok, ha akarod. Hát itt maradt. Én a szívemet adtam, jó pofon akart. Na, egy kis inszomnia akkor. Már úgy már letelt a 2 órám. Remélem nem leszek elfenekelve.

Na, így kell ezt csinálni, gyerekek, reklámozni a Super DJ Rádiót. Írja nekünk Budai Zoli, hogy ma a keletiben lett két új Super DJ Rádió hallgató. Köszönjük szépen a reklámot. És Encsike írja, hogy maradjak szuper zenék. Köszcsike, Encsike, puszcsika. És itt van egy Csörgő Zsolt, Zsoca. Figyelek, fülelek, szép estét. Na, örülünk, hogy itt vagy, Csörgő Zsolt, Zsocika. És Baranyi Gavi, te ját iszol. Atya úristen! Na, hát azért már az sex machine.

Bénád, ugye? Amit küldték képet, Gabi, ugye? Bénád gyomrod. Mimikém, mit küldtél? Egyem az úzádat. Ez kell, kell. Vedd el, küldd el. Jöhet. Na gyerekek, hogy érzitek magatokat?

Mónikától kérdezném, milyen filmet, mert ő most jött ki a moziból, az úzáját, milyen filmet néztetek. Na jön egy kis Robin Hans, és az a bizonyos Show Me Love. És Imi, figyelj, extended verzióba, Imi! Atya úristen! Mi lesz még itt, gyerekek? És itt van velünk Apesta! Szia, szép estét! Örülünk, hogy itt vagy! Így, hogy átkapcsoltam ide, jól. Hát eddig hol voltál? Egyem az úzádat. Tessék, neked is küldök valamit. Bár mindegy. Na, Robin S, Show Me Love!

Ultra extend van. Iminek bármit. Csak ne eredeti legyen. És írja neki Mónika, hogy lelepszezés napja. Hát azt nem tudom milyen film, biztos jó volt. Jó, lenne valami durvulás amúgy. Atya úristen, Imikém! Csak extended verzióban tudok neked durvulást maximum.

Na, úgy döntöttem, hogy mashup zenék lesznek a folytatásban. És írják többen is, hogy elég jó a film. Na, majd megnézem, szeretem én is a ukús film. Nagyon szívesen, Házi! Na, jöhet nekem mashup zenék. Csak nem volt komment. Volt komment, mindig van komment.

Na akkor ígyatok, kéne száradjatok. Akkor egészségedre, egészségetekre. Na és kérdezném a többieket, csak így kíváncsiságból, kis felmérés, hogy kinek jönnek be ezek a stílusok, mert nagyon úgy néz ki, hogy Iminek nem igazán, de igazából én már megfigyeltem, hogy Iminek semmilyen zene nem jön be, amit én játszok, de igazából nincs is ebből probléma, mert nem tudok mindenkinek a kedvébe járni. De kérdezem én, hogy azért remélem, hogy a többieknek. Észak-Korea. Bam. Úgyhogy remélem, hogy azért többieknek azért bejön ez a stílus. De jöjjön még egy Inna és Timbaland. Ismételten egy mashup zene.

Hát örülök, hogy azért nagy a részének azért bejönnek ezek a stílusok, stílusú zenék, és Baranyi Gabi marhára ráér. És így a Fater, már szuper kiszáradás mentestünk minden szupernek. Köszönjük szépen, örülünk, hogy itt vagy, Fater. Eddig hol voltál? Émikém, igazából csak egy kattintás lenne, hogy letiltsalak, de nem foglak, én nem vagyok olyan. Úgyhogy ezzel nem fogsz megsérteni, hogy elég semmi zenék szóltak már, sorry. Egy mód van rá, köszönjük szépen, hogy itt voltál, további szép estét. Na most erre nem tudok mit mondani, de nem tiltalak ki, mert nem vagyok olyan. Más már lehet, hogy kitiltott volna, csak jelzem.

Ja, itt voltál, csak vodkázás volt, barátommal fülelés volt. Na hát üdvözlöm akkor a barátodat is. Na, akkor a következő zene szóljon nektek akkor.

Házért, ezt nem olvasnám be, de mondjuk a negatív komment is komment, azért azt beolvasom. Imi meg pattanyom. Na, következő zene egy DJ Bobo. Szóljon mindenkinek, na figyeljetek.

Na itt beluppoltam egyébként, mert elég sokan írtatok, úgyhogy ezt nekem muszáj itt beolvasnom. Atya úristen, Baranyi Gabi, egészségedre! Add át neki, hogy érezze a törődést, és hoppá, úrral egy hoppát küldünk. Átadom, gondolom, mire gondoltál. Nem értem egyes hallgatókat, ha nem tetszik valami, akkor nem hallgatom, ez pont. Nekem ezt fiatalságomat hozza vissza, ennyi. De egyébként, aki ismeri Imit, már nem tudom, hogy ki a Encsike szerintem ismeri, az az érdekes, hogy egyszer ezt írja, egyszer azt írja, hogy nagyon jó vagy, meg minden, és sok szeretem a zenédet, aztán ugyanezeket a zenéket játszottam múltkor is, vagy ehhez hasonló zenéket, és érdekes, akkor teljesen más volt a véleménye. Nem tudom, én az előző két héttel, talán három héttel ezelőtt Kőszegi Gabi volt utánam, és ő ki is tiltotta egyébként, tehát ő nem szívbajozott. Én nem vagyok ilyen, elolvasom, beolvasom, ha olyan, mindenkinek az üzenetét beolvasom, tehát nekem ezzel nincs problémám. Csak amikor már folyamatosan kritizál, az már tényleg sok. És itt van velünk Doki! Szia Robcsika! Mi ez a magatartás? Pörök fel, tesó, mert rád küldöm. Az már lehet, hogy azért lépett ki egyébként, mert jön már ide kifele, úgyhogy szép csapkodja a búrámat. Valószínű. Úgyhogy pörgök. Encsike is írja, hogy Kolozsi Iminek sok volt a picit a narancsotka. Vagy csak a sima narancs, lehet, hogy attól butult meg. Hangulat. Úgyhogy Ace of Base, reszik mindenkinek szépen, de előtte egy jó kis Rednex. Na, nem dumálok. Jó kis remixet, verzió gyerekek, atya úristen! Imi szívrohamot kapok, hívjatok mentőt! Házi, ha nem tetszik, így jön többet.

Zoli, figyelj, én tök nyugodt vagyok, szóval én nekem rólam repelegnek az ilyen dolgok, tehát engem nem nagyon érdekelnek, csak néha, ami sok, az sok. Na jönnek is Ace of Base, Happy Nation, úgyhogy pont azért Happy Nation. Nincs itt Timi, úgyhogy happy van mindenki. És Istvánnak, és Istvánnak, ez nagyon ott van. Nem tudom, ki ez a gyerek, küld hozzá, megnevelem Spátai módra, hívja nekünk Gabi. Nem kell, nem kell.

És ilyen nekünk doki, hogy amúgy elárulom kőszegi na még egyszer, amúgy elárulom kőszegi Gabi után, te vagy a másik favorit. Atya úristen, köszönöm szépen, szóval küldjed tesóm. Hát ez most jól esett. Szerintem jobban esett, mint Kolozsiminek a kritizálása. Narancslét. Néha túlfolyik, valószínű. Na, Ace of Base, Happy Nation. Remélem, happy-k vagytok, gyerekek, hétvége. Nyalom a hangotokat. Szóljon Mónikának és a hölgyeknek, Encsikének. Amúgy lehetne egy több hölgy is, nem? Néha olyan melegséget érzek, hogy ennyi fiúk közt vagyok. Lányok, gyerünk!

Hát ezt muszáj beolvastogom így, hogy és ő a legjobb, le is osztályoztatom a csávót, megvan a képesítésem, földrajz biosz szakon, csak már nem praktizálok. Na jön egy kis culture beat, ha már itt leragadtunk így a 90-es éveknél, gyerekek, én nem is értem. Köszönhető Budai Zolinak, egyem az úzáját. És az a bizonyos Mr. Wayne, ugye kollégánk Mr. Wayne. Küld át neki. Hát lehet, hogy még kívülről hallgat, esetleg akkor, ha hallott, akkor ezt küldik. Gabi,

És így a Mónika a 90-es évek zenéi bármikor jöhetnek. Az a baj, azt nem is nagyon akartam ma játszani, mert előttem Simon, kollégám nyomatta a 90-es évek zenéket. De nem ebbe a verzióba. És párom is küldött egy képet. Lent vannak a gyerkőcökkel.

Hallgattam volna, de hát egy kis kikapcsolódás jár nekem is. Néha persze mindenkinek jár a kikapcsolódás. Melók után mindenki megérdemli, én úgy gondolom. És Budai Zoli nem bír magával. Kis Masterboy. Ne maradjatok csendben, írjatok pipa. Ha már belendültünk, hallgatók mindenki. Hallgatók mindenkinek. Fun Factory. Na jöjjnek is Masterboy, után guberálok egy Fun Factory zenét. Love Message a szám címe, és ez is, ha hiszitek, hanem RMX verzióba.

És még megmondom őszintén, hogy jól érzem magam, úgyhogy még lehet, hogy lesz még egy kis extended túlóra. Nem túlóra. Túlóra.

Na, ahogy tetszik ebbe a verzióba, gyerekek? És fityóiknál még csak délután 4:50 van. Atya úristen! Túlóra jöhet.

Házi, nagyon szexi vagy ebbe a kis fehér hajjal. Atya úristen! Kérdezi Házi, nem szívom a tüzet, de hová lett Imrénk? Keresi az eredeti zenéket.

Fun Factory, Take Your Chance. Üzenetre vártam DJ Simonnál végig. Köszi nálad, meg is érkezett. Nem gond. Encsike, nagyon szívesen.

A múlt hétvégén volt nálunk Mr. President koncert, fantasztikus műsort adott. Na, én kiáresek is egy Mr. President zenét. Merik játszottam már egyébként. Viszont jöjjön egy nagy kedvencem. Mindig amikor meghallom ezt a zenét, én mindig feltekerem a hangerőt bármi. Bármi módon, bárhol, bármikor. Ez nem más, mint a Headway és a What is Love. Ha már az előző Love Message egy szerelmes dal úgymond, akkor legyen ez is What is Love. Lányok, fiúk, ki az, aki szerelmes? Mi is a szerelem, vagy mi a szerelem? Na gyerünk!

és ha itt szitek, hanem remixelt verzióval, inkább extended, nagy kedvencem, ki az, aki szereti? Na figyelj!

Igen, az a zene mindenkinek arra jut eszembe, hogy egy film jut az eszébe, a diszkópatkányok. Ki látta azt a filmet? Már csak a zene véget is érdemes megnézni, azt a filmet. Két bohóc.

És most nézek az órára, gyerekek, hogy nekem egy 10 másodperc múlva vége kéne, hogy legyen a műsornak. Mi legyen? Mi legyen? Lehet, hogy van valahol ütősebb verziója is, nem tudom, most ezt találtam meg. Na mi legyen, gyerekek, mi legyen? Na jönnek is Milli Vanilli, Zoli nagy örömére. Girl, you know it's true.

Hát, hogy mennyien vagyunk, azt nem tudom neked megmondani, Zoli. Ilyen zenével még maradhatnál. Maradok, nyugi, nyugi, maradok. Legyen tánc. Kagylózok tovább. Nincs más dolgom egyébként. ISMC még nem volt, mit szóltok hozzá? A YouTube csatornámon az egyik mixem ezzel a zenével kezdődik. It's a rainy day, a szám címe. Jó kis vanília fagy, majdnem azt mondtam. Milli Vanilli, mit szóltok hozzá? Milyen jó kis verzióba pörgött itt, nem?

Milyen kellemes ez a zene, nem, gyerekek? Jó kis verzióba. Jönnek is Depeche Mode. Enjoy the silence.

Kedves DJ Rövix, ugye azt mondanom sem kell, maradj még, amíg csak tudsz és told a jó zenéket. Bocsika, vagyok, csak épp fodrász voltam, párom haját vágtam, de fülemben mindig duruzsol a Super DJ Rádió. Na, még maradok egyébként, mert én is jól érzem magam. Na, jönnek is Depeche Mode! Maradhat?

Na és hogy tetszik ebbe a verzióba, gyerekek? Na jöjjön egy kis dőne, és ez a bizonyos Rainbow to the Stars. Na figyelj!

Verona, happy birthday party volt, gondolom, valamikor. Baranyi Gabi egy képet küldött. És ha már házi és régiségek, jön egy magyar zene. Méghoz egy Bonanza Banzai. Induljon a Banzai. Igen, ez egy kicsit ilyen blüchenes egyébként. Ugye, aki ismeri blüchent, ugye az meg nem egy lassú zene, az inkább ilyen hardcore zene, mert ugye 100, nem is tudom, 160 BPM-es, nekem CD-m volt meg egyébként blüchennek a lemeze.

Hű, de tudtam, hogy ha házi itt van, akkor induljon a banzáj hamarosan, ugye-ugye? Kucantás Ritának is. Hát, amióta nem hallgatlak, csak jó zenét hallottam. Írja nekünk Mónika!

Visszatérve, én is csak innen ismerem Kolozsi Imit, és tudom, hogy DJ Simonunkat is ki szokta borítani. Hát egy érdekes egy figura. Na hát, mi jön? Én úgy döntöttem, hogy legyen egy scooter. És az a bizonyos hyper. És a fene vigy el extended verzióba. Őrület, gyerekek!

Hát nem tudom, Gabi, hogy erre a zenére gondoltál-e, amit most találtam, Tell Me. Lehet, hogy nem egyre gondoltunk. Marco, Tell Me, valamelyik verzió. Hát egyet találtam, aztán vagy ez, vagy nem az, nem tudom. És Pater, de akkor rendesen induljon a banzáj. Na, hát remélem, hogy egyre gondoltunk, Gabi, aztán majd látjuk. Figyelj le, ha nem erre gondoltál.

Hát gondolom, Gabi, nem erre gondoltál, de szerintem nem olyan rossz ez a zene. Na, a következő zene szóljon páromnak, kedvence egyébként. Egy remek kis rockset! Listen to your heart a szám címe. Egy remek kis verzióba fogjuk pörögni nem sokára. És még egy fél óra hosszáig itt leszek veletek. Ha nem bánjátok. Gabikám annyira meglepődött erre a zenére, hogy el is húzott innen.

Na, kibírjátok még azt az extra fél órát? Milyen jó ez verzió. Jöjjnek is Madonna, még nem is játszottam Madonnát. Lacu Prayer a szám címe. És Zolink is hazaért már.

Atya úristen, gyerekek, micsoda ez jó! Én tuti hiszem, még most kezdődik végre a pihi. Na azért. De jó ebbe a verzióba, gyerekek. Amúgy is szeretem Madonna.

És elárulok nektek valamit, zenéli is a múlta, nem tudom, már rádiózok már egy jó pár éve. És még egyetlen egyszer se kérték azt a zenét, amit most Budai Zolinak fogok lejátszani. Nem is mondom be a számcímet, semmit, előadót kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá. Ez Budai Zoltán kérte, úgyhogy következő zene szóljon neki. Mondom, senki nem kérte még, de most kérték és le is játszom.

Atya úristen, azért. Hát beholok, a képre kájú nem látjátok. És faszal is itt van még azért. Úgy látom, Britney rámozdult ő is. Azt mondja, bányakányan maradok éjfélig. Sencsike is imádja Britney-t. Jó is az.

Én minek szívesen lejátszottam volna ezt a zenét. Külön speciálba. Na jönnek is Ember. This is your night. ATBR Remix. Jaj, atya úristen. Már ki sem merem ejteni, hogy Remix. Leszedik a fejemet.

ami kérdezi, fater, megpimpósodtál az évre léttel? Hát én úgy vettem észre, hogy itt a Viber csatornán itt senki nem százas. Mondjuk házi, te viszed a Primet egyébként, meg Gabi is. Ja, azt nem kellett volna beolvasni. Pocsi! És ez milyen jó kis verzió, ATBR Remix. Atya úristen, gyerekek! Mi lesz még ebben a 20 percben? Egy akva biztos! Barbie Girl! Ezt szóljon kinek házinak? És Gabinak?

Jaj, Barbie girl! Jaj, Barbie girl! Hi, Barbie!

le leszek szidva, én ezt nem értem, hogy nem a rózsaszín imádó Encsikének küldted. Encsike, ne arra úgy, Barbie girl. Hát honnan tudtam én, hogy te a rózsaszínt szereted? Hát na. Na akkor ez a zene szóljon, na a következő zene szóljon Encsikének. Nem rózsaszín, de jó zene lesz. Az összes verzió megvan. Mármint kinek? Nekem. Atya úristen házé! Na jönnek is Dr. Albán! Nem volt még, na.

műsora verzió ATBR kedves barátom remixe. Imádom a remixeit egyébként pörgetni, mert nagyon jó. És alapból doktor bácsi, kinek fáj a foga. Na jönnek is Max! Get away!

És köszönöm azoknak is, akik bejelöltek a Facebookon DJ Robix Facebookját. És hát ott egyébként mindenkinek elárulom, hogy két csatornát, YouTube csatornát is megtalálhattok. Az egyik egy fő csatorna, ugye ahova most már csak magyar zenék lesznek feltéve. A másik csatornám Clubs Dance zenék lesznek hallhatóak. Úgyhogy ha tehetitek, akkor kövessetek ott is.

reggel is sajnos nem tudok maradni azért. Jó, ez a kis Max Dawn, nem? És Urai Zoli, te tönkre teszel idegileg. Ugyanis egy Backstreet Boys zene következik. Nem szívbajos az Olikánk. I Want It The Way a szám címe.

Kedves házi, így szerintem jó kis estét kalapáltál össze, bár nem most hallottalak először, csak így tovább. Köszönöm szépen! És nem csak is így, köszönöm szépen, én nagyon jól, mint mindig, jó pihenés neked is mindenkinek, majd Puscsika, Jencsike!

És Vater írja, hogy aki százas, az hazudik. Mi is a verzió? Backstreet Boys! Monika, ja, ami a mai adásban azt is hallottam, amit azt hittem, hogy te nem fogsz soha lejátszani. Ilyen nincs, gyerekek. Amúgy szuper volt, nagyon szépen örülök, hogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.

A gyönyör palotájának herceglője szólt, hogy nem akarok bemenni a palotába, lassan mennem kell. Atya úristen! Te fater százas, vagy ezres. Túlépte! Na, köszönöm szépen gyerekek, még egy zenével rendelkezésetekre állok. Egy banaz a banzáj. És a szám címe valami véget ért. És Budai Zoli kérdezi, maradhatsz-e még egy kicsit? Nem, nem maradok, mert megmondom őszintén, kicsit fáradt is vagyok, meg azért 4 óra. Pörgetés itt azért elég volt. Vagy mész meccset nézni, nem megyek meccset nézni. Nem tudom, milyen meccs van egyébként. Na, még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. És hát velem, ha minden igaz, akkor jövő héten, szombaton ugyanebben az időben találkoztatok. Imivel vagy Imi nélkül, ezt majd Imi eldönti. De ha így folytatja, akkor szerintem az én műsoromat nem kell, hogy hallgassa, mert ki lesz tiltva. Na még egyszer gyerekek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Nagyon szuperek vagytok egyébként. És hát Isten tartsa meg jó szokásotokat, és hallgassatok a YouTube csatornámon is, ahol minden héten megpróbálok új friss zenéket feltolni. Úgyhogy érdemes ott is fülelni. Na még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Legyetek jók, és egy banaz a banzája zárom. A mai műsoromat valami véget ért, mi más a műsorom biztos.

Na még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, tényleg le a kalappal előttetek. Nem olvasom be, Fater, mit írt? Kiba, jó zenéltél, és hoztál, köszi. Nagyon szívesen, máskor is, Encsike is, köszönjük szépen, még egyszer is jó éjszakát mindenkinek. Én is ezt kívánok mindenkinek. Mónika, szia, jövünk! Még nagyon szépen köszönöm, Házi is, nagy pacsi nektek! Baranyi Gabi, gyerekek, nem bír magával, küld hozzám, pszichológiai végzettségem is van, de marad a spártai kiképzés a rászorulóknak. Rendben van, átadom neki. Isa István is, nagyon szépen köszönöm, hogy itt a háttérben, itt csendesen, de itt vagy és fülelsz, nagyon szépen köszönöm. Na még egyszer, Isten vegyetek, na, majd csak kinyögöm. Pusszantás a hölgyeknek, pacsi az uraknak, legyetek jók! Jó pihenést! Jó vasárnapot, és jó éjszakát kívánok mindenkinek! Sziasztok! Én ennyi voltam mára! Ciao, ciao!

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok

és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: csak neked zenélünk. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Wir trinken ein Bier.
1: Kartoffelnödeln.
0: Wir trinken ein Bier.
1: Schinkennödeln.
0: Wir trinken ein Bier.
1: Semmelknödeln.
2: Ott vagyunk már?
3: Nem!
2: Ott vagyunk már?
3: Igen, tényleg?
2: Nem! Ott vagyunk már?
4: Nem!
2: Ott vagyunk már?
5: Nem! Itt vagyunk!
2: Ott vagyunk már?
4: Nem!
5: Ott vagyunk már?
4: Igen.
2: Ó, na végre!
6: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió. Let's do this! Yeah!